mawurade nyame ba mawurade nyankopɔ nya wani da soɔ adeɛ baako pɛ na wobɛyɛ yie.